Ez az egeretás, hát nem állj. Jégen ezt mondt, hogy tudom, hogy pokert, az ukeretás. Én dít, elmegy, még ezt így vörös, a vas van talibasztok, hogy egy úr, hogy igen, a húzsak itt a megint, de nem nagy szízi szerint, hogy most bőhova, hogy most nem nagy és mésd, lau, fúdúva, hogy most a tapasztal. Ez szám, hogy kulár, porki, kondis, kondis, kondis, kondis, akkor várjál, ez búgész. Prezentál, hogy erre a prízszerűen a vidám. Szerűen a konzultó, engem már fel.